0: Köszöntöm az Eszéki Rádió hallgatóit október 9-én magyar nyelvű adásunkban. A mikrofonnál Golub Mária tart önökkel. Kellemes időtöltést kívánok! Mai adásunk tartalma röviden. Ma reggel új akciót hajtott végre az USZKOK. Kiváló turisztikai eredmények szeptemberben, 3%-os növekedés az érkezések és a vendégészakák számában. Saját fejlesztési stratégia, jelentős beruházások vannak folyamatban Horvátországban. Magyarország nyilvánosságra hozza a kommunista titkos rendőrség iratait. És mai riportunk Vörösmartról érkezett, ahol ünnepélyesen átadták Béni Izsák Ferenc és családja felújított sírhelyét.
1: Híreink következnek.
0: Ma reggel új USZKOK akció vette kezdetét. Csákovec, Szín, Zágráb és Karlovac térségében zajlanak a letartóztatások. Több személyt is súlyos környezetvédelmi bűncselekmények elkövetésével gyanúsítanak, amelyeket bűnszervezet keretében követtek el. A hírek szerint az intézkedések egy folyamatban lévő nyomozáshoz kapcsolódnak, amelynek középpontjában a Tipos Resursz vállalat, valamint Josip és Monika Sincek házaspár állnak. Értesülések szerint letartóztatták a CIOS csoporthoz tartozó Cezár vállalat egyik igazgatósági tagját is. A horvát kormány napirendjén szerepel az idei évi állami költségvetés módosítása. A részletek még nem ismertek, de várhatóan a parlamenti bizottságok a jövő héten tárgyalják meg a javaslatot, amelyet az azt követő héten a képviselők plenáris ülésen vitatnak majd meg. Szeptemberben 2,6 millió turista látogatott el Horvátországba. Ez 3%-os növekedést jelent az előző év azonos hónapjához képest. Az év első 9 hónapjában a turisták száma 20,1 millióra, a vendégészakák száma pedig közel 105 millióra emelkedett, közölte a Horvát Nemzeti Idegenforgalmi Közösség. Ez az előző évhez viszonyítva rendre 2, illetve 1%-os növekedést jelent. A legtöbb turista Németországból érkezett, őket a belföldi turisták követték, majd a szlovénok, osztrákok, lengyelek, csehek, magyarok, olaszok és britek következtek a sorban. Jelentős beruházások, mesterséges intelligencia, védelem, energia és infrastruktúra. Ezek a témák határozzák meg a Rovinyi Master Business Fórumot. Ezzel párhuzamosan Horvátországban nagyszabású projekteket és új beruházásokat jelentenek be. Ljubo Jurčić közgazdász az Első Hálózat című műsorban kijelentette. Horvátország esetében felmerülhet annak a lehetősége, hogy az ország új beruházási ciklusba lép.

Épp rámutatott a beruházások és a GDP közötti összefüggésre, kiemelve, hogy a fejlett országok GDP-jük átlagosan 20%-et fordítják beruházásokra, miközben Horvátországban 90 milliárdos GDP mellett a beruházások értéke mintegy 18 milliárdot tesz ki. Magyarország hamarosan online teszi közzé a kommunista titkos rendőrség több tízezer aktáját, amire a kommunizmus bukása óta egyetlen kormány sem mert vállalkozni. Mostantól minden állampolgár böngészhet az egykori állambiztonsági szervek besugóinak és együttműködőinek a listájában. A bejelentés időzítése egybeesik az 1956-os demokratikus felkelés szovjet leverésének 70. évfordulójával. Görög Márta igazságügyi miniszter a törvényjavaslat előterjesztője hangsúlyozza, hogy a múlt megismerésének lehetősége elengedhet feltétele a demokratikus jogállam működésének. Franciaország több mint 3000 pedagógust vesz fel. Ez a kormány első válaszlépése azokra a diáktüntetésekre, amelyek immár több mint két hete zajlanak országszerte. A francia miniszterelnök azt is bejelentette, hogy további több száz munkatársat küldenek az iskolákba a működés segítésére. Emellett többletforrást is ígért, kijelentve, hogy a kormány módosító javaslatokat nyújt be a jövő évi költségvetéshez, hogy a diákok egyes javaslatait konkrét intézkedésekké alakítsák át.

0: Magyarország Eszéki főkonzulátusa, a horvátországi magyarok demokratikus közössége és a Vörösmarty Baranya Júlia Magyar Kultúregyesület tegnap ünnepélyesen átadta Béni Izsák Ferenc és családja felújított sírhelyét. Jankovics Róbert, a horvátországi magyarok parlamenti képviselője.
1: A mi generációnk egyik nagyszerű feladata volt az, hogy a nagy múltú, főleg a Drávaszőben nagy múltú 48-as emlék helyeit felújítsuk, és nem egész egy évtizeddel ezelőtt Csúzán Ács Gedeon Kossuth tábori lelkészének a síremlékét sikerült felújítanunk valamivel korábban a 48-as forradalom egyik főhősét, Damjanich János szülőházánál állítottunk emlékművet Stazán, majd Nyugoszlavóniában Nagygordonyán Knézics Károly emlékére, Nagygordonya szülöttjének emlékére, és ma itt Vörösmarton Béni Izsák Ferenc síremlékét újítottuk föl, habár ő ugye más szeretett volna annak idején, hogy 100 év múlva 1995-en lebontsuk és az emléktáblákat a sírba tegyük. Úgy érzem, hogy az a feladat, amit a mi generáció kapott, hogy ezeket az emlékeket, ezeket a síremlékeket úgy hagyjuk meg az utánunk jövőknek, hogy egy nagyon méltó képet mutasson arról a nagy hagyományról, amely az itt élő magyar közösség része, főleg a Drávaszőben.
0: A sírbolt felújításával és annak ünnepélyes átadásával a horvátországi magyarok tiszteletüket fejezik ki Vörösmarty szülötte, a magyar szabadság és Kossuth Lajos feltétlen híve, a nagy hazafi Béni Izsák Ferenc előtt. Magdó János, eszéki magyar főkonzul.
2: Mi nem éreztük a főkonzulátuson az akarátával ellentétesnek. Ezt szerencsére a vörösmartiak érezték így, még 31 évvel ezelőtt, mikor sírnek a végrendelete szerint le kellett volna ezt bontani, de szerencsére ez nem történt meg. Így aztán személyesen azt tudom mondani, hogy minden évben eljöttünk ide Vörösmartra, március 15-én koszorúzni, de sose jöttünk ide be valójában, mert mindig ott az út mentén ott van egy 48-as sír, és akkor ott letettük a koszorút, és nem jöttük be, mert el volt itt gazosodva, nem lehetett bejönni. Távolról láttuk, hogy itt van, március 15-én még sár volt, tehát nem lehetett ide egyszerűen bejönni. És egyszer arra gondoltunk, hogy nézzük már meg, hogy mi van itt. Volt némi tapasztalatom már ilyen felújításokban, Belovár-Bilogora megyében ott újítottunk fel kereszteket, és gondoltam, hogy akkor Drávaszőben is érdemes lenne valamit csinálni. Bejöttünk, és akkor láttuk, hogy milyen rossz állapotban van ez a sír, és arra gondoltunk, hogy na most itt az ideje, hogy itt is csináljunk valamit, mert az, aki a Béni Izsák Ferenc volt, az megérdemli, hogy a sírját rendbe hozzuk. Tehát így született a gondolat, és akkor nekivágtunk, és számos segítséggel, többek között a Jankovics Robert elnök úré, a helyiek, a pécsi restaurátorok, mások, mindenki beletette, amit bele kellett tenni, és akkor egy közösségi összefogással megszületett ez a szerintem gyönyörűen felújított sír. Én úgy gondolom, hogy Béni Izsák megérdemli, hogy emlékezzünk rá, megérdemli, hogy kijöjjünk néha ide. A vörösmartiak számára egy fontos kapaszkodó lehet a hazaszeretet. A járás vállalta, hogy jövő március 15-ig lekövezi ezt az utat, a főúttól egészen idáig, és akkor tényleg száraz lábbal lehet idejönni, koszorozni, bármikor szeretnék.
0: És nem utolsó sorban Angyal Ilonka is megszólal, akinek a több évtizedes gondoskodása nélkül nem valósulhatott volna meg a felújítás.
3: Két unokája volt, ezt már tudja, Zolgó néni, az volt az idősebb, az lett a teológus, és a Blanka néni az meg itthon volt jobban a gazdaságban. Nem voltam rokonságban, hanem a Blanka néni egyedül maradt, a Zolgó néni az Pécsen volt, meg Pesten volt, meg több felé utazott, és nagyon lerobbant. Nem volt olyan közeli rokon, akinek, és akkor ő is, édesanyám még is nagy református család volt, és akkor nagymamám meg olyan idős volt, mint a Blanka néni, és így megegyeztek, és oda ment, és elfogadta szépen, és elgondozta, és ott is lakott. Jaj, hát én állandóan, még az a dzsungel is volt, ameddig bírtam, én jöttem, és próbáltam kapálva meg minden, hogy egy kicsit be lehet, nem nagyon lehetett bejönni utóbb már. Előbb akkor még nem volt letéglázva, akkor még nyestem, kapáltam, úgyhogy akkor csináltam, de örülök is neki, mert végül is arról volt itt szó, hát azt is tudják, mert rá van írva, hogy ez a református egyháznak lesz számba. És ez egy olyan gond volt, és akkor én már mondtam is a tiszteletesnek már nagyon régen. Le kellene bontani, és írassuk el, vagy valami lebontás, meg egyrészt. Hát nem mondhatom, hogy hanyagság volt éppen, mert az volt a kérése, hogy kinyitni ezt a nagy Czurna 9. azt hiszem, és hogy ott az emléktáblát, amit hátul ír, meg hát talán ezt a neveket is, ezeket kinyitni a kriptát és betenni, és úgy becsukni. Hát ez megint egy nagy probléma lett volna szerintem most a mostani világban.

0: időjárás jelentés.
1: Ma változóan felhős és mérsékelten derűs volt az idő. Az ország belsejében mérsékelt északkeleti és északi szél fújt. A nappali hőmérséklet ma 20 Celsius fokig melegedett. Eszéken délben 17 Celsius fokot mértek, a levegő páratartalma 48%, a légnyomás értéke 1020 hektopaszkál volt. Holnap változékonyabb lesz az időjárás felhősödéssel és elszórtan esővel. Az éjszakai hőmérséklet mintegy 8-10 Celsius fok körül alakul, holnap nappal pedig 16 és 20 Celsius fok közötti hőmérséklet várható. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, legyen ma is szép estéjük, jó pihenést és kellemes hétvégét kívánok. Viszont hallásra!

0: meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.
1: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz.
2: Pravi Radio Osijek.